Bitang Jó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Ha jót akarsz magadnak. Welcome to the radio show, Young, Free and Single.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgast, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kézi.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balatonperényben napvilágot látott csikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkelypáncélt hordó fafogó részfűrészszel megsebzett bronztérgő repet sarkú bűnös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió.
1: Hey, listen!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitom jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádió

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Bitang Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itag Jó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallhat
6: még több zene!

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek. Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Eurodance Mania, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Pittel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Bitcoin Rádió. A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: Italium Rádió. A 80-as...
1: Kilencvenes évek...

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: kavargat, élő mixben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülye zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: down.
1: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: BW Rádió.
1: Mi így szeretünk.

0: Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

Bitangyó Rádió.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: BW Rádió. A legjobb zenéket.

It's not for lack of bread, like the Grateful Dead.

Hello, hello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók! Ez itt az élő kívánság műsor, ha velem Szillel. Várok sok szeretettel mindenkit a falra, és várom a dalkéréseiteket. Privát üzenetben megtehetitek ezt nálam, rákattintatok a nevemre, és már írjátok is nekem a levelet. Lehet küldeni egymásnak, és lehet küldeni a dalokat, még bizony úgy is, hogy nem mondasz nevet hozzá titkosan, ugye? Hát kérem szépen, 18 óráig vagyok veletek, szóljatok a maminak, a papinak, meg hát az én jó kis hangomnak, hogy legyen hangom, de remélem, mire vége lesz az adásnak, addigra lesz hangom is, úgyhogy gyertek, várok mindenkit a chat falunkra, kezdődik az élő kívánság műsor, Szillel, hello,

0: Tessék, tessék, urak és szép leányok, most kezdődik a ritmus kavalkád. Felejthetetlen produkció, a művészet legragyogóbb drága kövei. A stílus parádi felül mulatatlan élmény, ne mondjam kétszer senkinek. Csak tessék, tessék, urak és szép leányok.
1: Kívánságműsor.

0: Aki ma a varázsgömböt, akarom mondani, a zenei varázsgombot kezeli. Szél. Neked pedig nincs más dolgot, csak írni privátban vagy a falon. Érezd magad bitangjól. Nagyon-nagyon. Kívánságműsor Szillel a Bitangyó Rádióban.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention please? It's time for the final countdown. The show starts

Hey-ho, hallihó, üdvözlök minden kedves Bitangyó rádió hallgatót, üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a belső hallgatókat, azaz a cseten lévőeket, itt a Bitangyó rádió cset falán, ami úgy szól, hogy bitang, kötőjel jó, kötőjel radio.com. Én Szil vagyok, ez itt az élő kívánság műsor. Hello, bello, kedves csetesek, itt van Nefertiti, Hava, Csámpás, Rozi, Bubu 81, kettő robotunk, R2D2 és Bobby. Nagy puszi nektek, hát már előre is már volt, aki bizony már kért tőlem, már mikor elkezdődött a műsor, és fog bizony jönni az a bizonyos dal vagy zene, amit kértetek, de még mielőtt belecsapnánk a lecsóba, üdvözölném a heavenface.com lakóit is a társalgóba, Iron Ella, Little Evil Devil, Sunny, Varázs Ceruza, Aktív Csaj, Margitka, Ashley Slinley, Ashlia, Ford, Hurka és még sokan mások. Nagy puszi nektek, lehet küldeni zenét, illetve lehet tőlem kérni zenét. A bizonyos privik meg vannak nyitva. Csak rám kell kattintani és lehet üzenni, hogy kinek mit szeretnétek küldeni, vagy csak úgy. Ugye? Hát jön is az első dalkérés, de még mielőtt belebonyolódnánk a dolgokba, ne felejtjétek el, holnap is fogok érkezni, ha esetleg a mai adásban nem fér bele a dalkérésetek, mert hogy holnap is kívánság műsor lesz velem, Szillel, ugyanebben az időben. Mai névnap Mihály. Minden kedves Mihálynak boldog névnapot kívánok. Másodlagos mai névnapok Alárt, Kapolcs, Mikes, Rafael, Gábor, Gabriel, Gabriella, Szabin, Lothár, nektek boldog névnapot, aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Már is jön egy dalkérés, bizony, egy ismeretlen dalkérő kért egy zenét tőlem, és Csámpás Rozinak küldi Edda érzés

Hey-ho, halli-ho, nagyon sok szeretettel üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a kívánság műsorba. Hát kérem szépen, jön is egy dalkérés, illetve felköszöntés, mert hogy van nekünk egy Mihályunk, és ma Mihály névnapja van. Kedves szürke kisegér, aki minden lukba belefér, nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk neked. Én is a Bitangyó Rádió nevében, és Hava nevében is. Úgyhogy a következő dal a tied. Boldog névnapot!

Én is hoztam egy kis zenét, Delirium Silence, egy jó kis 2008-as remix, Gold, Thomas Gold remixe, aztán egy jó kis dalkérés.

Hejó, halihó, üdvözlök mindenkit, aki esetleg most karmolt be hozzánk ide a Bitangyó Rádióban. Élő kívánság műsor van, este 18 óráig vagyok veletek. Lehet tőlem kérni privát üzenetben zenéket, csak is kizárólag privát üzenetekben várom a dalkéréseiteket. És bizony itt tett az egyik kedves csetes, és nálunk itt a Bitangyó Rádió chat falán, ő bizony ki volt, hát Nefertiti bizony egy jó kis zenét kért, és én már is hozom. Ő kérte egyáltalán, bizony ő, mert hogy én ugye felírom mindig, hogy mi ki mit kér, egy magyar rock zenét kért. A dal címe Bőrmön a nyomod, majdnem elolvastam félre, úgyhogy ja, Bőrmön a nyomod érkezik, és küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

0: Na kérem szépen, akkor ragyogjon a világ deltával, aztán egy dalkérés itt a Bitangyó Rádióban, és hát remélem mindenki jól érzi magát.
1: Nem számít, ha beborul az ég benned.
0: Én ezt a jó kis zenét küldöm nektek, kedves hallgatók!

Music Party. Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Hejó, halihó, ez itt a Kívánság műsor velem Szille. Egészen 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni kollégám, és a Zenei Káosz című műsora. Tartsatok majd vele, aztán az este folyamán 20 órától 22 óráig érkezik Kézi és a Music Party, úgyhogy utána érkeznek a fiúk, de holnap újra ismét jövök, 16 órától újra Kívánság műsor majd velem. Nos, kérem szépen, van nekem egy kedves kollégám, ő Kézi, és a következő dalt Bikinitől a Veled Akarok című zenét kérte, és küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak, és nekem is küldte. Köszönjük szépen, nagy puszi neked, Kézi!

Figaro, Figaro, Figaro. Hello, bello, Joe, papa. Remélem nem fáradtál el, és jól érzed magad. Hát kérem szépen, ez itt a kívánság műsor, ugye, ugye? És jön a dalkérő. Ő kedves Csámpás Rozi volt. És Zsuzsinak küldi a következő dalt. A könnyeim őrzik a neved című rockballadát. Nagy puszi Zsuzsinak.

Egy kis diszkó egyveleg, DJ Deka és Miss Christine-től. Küldöm mindenkinek nagyon sok szeretettel, és nyilván egy dalkérés.

Hejhó, halihó, remélem senki nem aludt el, hiszen egy dalkérés, maskura dalkérése, és a következő dalt kedves szürke kisegérnek küldi nagyon sok szeretettel.

Hejó, halihó, ez itt az Élő Kívánság műsor. Velem Sziller, 18 óráig üdvözöllek kedves a Roni, kedves Julcsi és Jezabel nagy puszi nektek a heavenon. Jön is egy dalkérés, méghozzá Krisztán 1997 dalkérése, Hooligans túlélő, küldi mindenkinek.

Rózsi Party. Music Party. Minden héten. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel Kocska Zoltánnal, itt

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocskazó.
1: Itt meg még mindig Szil az Élő Kívánság műsorommal. Üdvözlöm azokat, akik éppen most kapcsolódtak bele a műsorba. Hát kérem szépen, lett a mai napon egy csomó dal kérés, és ne felejtjétek el, holnap is Élő Kívánság műsor lesz velem ugyanekkor, 16 órától 18 óráig. A következő dalt Maskra 67-nek és Havának küldi kedves Kata.

Ezt a jó kis zenét minden Katalinnak küldöm is, nem Katalinoknak is, meg mindenkinek is. Katyusa, DJ Rasputin. Aztán egy jó kis dalkérés. De ne feledjétek, elérkezik Roni 18 órától 20 óráig zenei káoszába, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party.

0: Szomorúság.
1: Meg is érkezett Kata, visszatért a chatünkre, bizony, ez a dal neked is szólt, kedves Kata. Na de, érkezik egy dalkérés, méghozzá Csámpás Rozi dalkérése. A következő dalt küldi minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak.

Hejó, halihó, már is jön egy dalkérés a heavenface.com egyik lakójától, méghozzá, kérem szépen, bizony, hát nem tudom a neved, de hogy nem, System Error dalkérése következik, Joe Santriani Circus című zenét kérte, és küldi minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak.

Én is hoztam egy jó kis zenét. DJ Vork, Fly With Me. Küldöm minden kedves Bitang Jó Rádió hallgatónak.

Hamarosan érkezik Roni és a Zenei Káosz című műsora 18 órától 20 óráig, 20 órától 22 óráig kéz és a Music Party. Tartsatok a fiúkkal majd!

Hejó, halihó, ez itt a Bitangyó Rádió, még mindig a kívánság műsor, Zsuzsi dalkérése következik. Ő bizony egy tök jó zenét kért, már nagyon rég hallottam én is, úgyhogy kérem szépen, küldi mindenkinek, és annak is, akinek nem írta le a nevét, akinek küldi, úgyhogy vétek, álmodoztam. Hejó!

És van egy utolsó kérés, ugye? Ugye, mert már idő van. Szürke kisegér kérése, Szelítfény, Nagy Ernő verseny nyomán. Küldi mindenkinek nagyon sok szeretettel.

szelíd fény, gyöngéd jelen, szelíd fény, gyöngéd jelen.

Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok a mai délutánon, és ha minden jól megy, akkor holnap is találkozhatunk, legalábbis a hangom ma, mai délutánon, és ha minden jól megy, akkor holnap

0: lehet menni.
1: Let's get ready!

Szép estét kívánok mindenkinek itt a Bőtangyó Rádióban. Kicsit megrekedve, de itt vagyok. 18 óra múlt, 6 perccel magyar idő szerint. Mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenekelőtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. További jó pihenés neked! Kata kikérem magamnak, nem bakizok. Ez mind ki van tervezve, másodpercre pontosan, sőt, nanomásodpercre. Ez itt a zenei káosz Ronival. Lesz itt minden, amire gondoltok, az is amire nem. Lássuk gyorsan, ki is van itt velünk ma este. A Bitangyó Rádió chat falán itt van velünk Szurke Kisegér, Nefertiti Kata, Csámpás Rozi, Bubu 81, na meg a két állandó robotunk, Artur Dito és Bobby. Itt vannak mindazok, akik a porboletten.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt van nekem onface.com csetesek. Ha minden igaz, itt van Ironella, Horgászlány, System Error. Többiek is szóljanak meg, ha itt vannak, ha nem, akkor ez van. És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Úgy áron el a készítsd a száraz alsót. De még jobb, hogyha nem is veszel fel. Remélem készen álltok. Induljon a mai káosz. Egy kis hajlongás, ki előre, ki hátra.

Apropó, Csókirály, Iron Ella, na meg a többiek is. Ki tudja, hogy mi a különbség a francia csók között és az ausztrál csók között?

eljutott Hungária és a Bulimix. És a válasz a kérdésre. A francia csókot gondolom nem kell senkinek se bemutatni. Na kérem szépen, az ausztrál csók ugyanolyan, mint a francia csók, csak nem fent, hanem ott lent. És akkor ha már buli, akkor forogjon. Igaz, nálam nem a lemez, de a zene attól még megyen.

Denzel, you spin me round, vagyis jól megforgat. Maskra mondja, hogy fülük itt. Gondolom mind a négy. Joe papája is. Pacsi Joe papának. Na és akkor mindenki, de tényleg mindenki, jól figyelni, mert ez a dal mindenkiről szól.

Áronella, mi az, hogy ma? Alright! Tegnap tacs voltam, elég rosszul éreztem magam, bevallom. Féltem, hogy ma nem tudom megtartani az adásomat, de nem hagyom magam, azért sem. Mit gondoltok, mi van itten? Demokrácica?

Ők voltak a Backseat Boys és az Everybody itt a Bitangyo Rádióban. Haladunk is tovább. Néha-néha, tudom, ez a zenés olyan, hogy ütni tud. Nagyon jó értelemben. Jó basszus. Néha úgy üt, mint egy kalapács.

Ő volt nem más, mint Peter Gabriel és a Sledgehammer, vagyis a kalapács. Na jó, az a nagyobb kalapács, de az is kalapács. Na és ahogy mondtam, ez a zene tud dübörögni, de szerintem mindenki minimum sztereóban hallgatja.

0: Yeah.
1: Gym Class Heroes és a Stereo Hearts itt a Vitangia Rádióban. Bizony-bizony Ella teljesen, amint látod, igazam van. Jobb, ha nincs. Csak az a baj, hogy így meg engem nagyon is lázba hozol.

0: Kylie Minogue és a Laz, vagyis Fever itt a Bitangyo Rádióban. Hát kérem szépen, nem tudom, hogy hol van az én kis gonosz ördögöm, Little Evil Devil. Na de jöjjön Dex! És mi történik, mikor maga az ördög hív?
1: Isaiah 54, verse 17. No weapon formed against you shall prosper. Stacks.

0: Evil Dex, The Devil's Calling. És most jön egy kis...
1: Műsor előzetes következik.
2: Music Mixbox. Music Mixbox. Music Mixbox MC Csabával a Pitang Jó Rádióban.

0: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
1: A Music Mix Box mikrofonja mögött.
2: MC Csaba.
1: MC Csaba.
3: Szombaton 12 órától és vasárnap 14 órától.
2: Music Mix Box MC Csabával a Bitangyó Rádióban.
4: Eurodance Mania. A 80-as és

Dance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Itt a Bitangó.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

Megyünk is tovább! Ez itt még mindig a Zenei Káosz Ronival. És folytatjuk nem mással, mint egy hölgyel, ő nem más, mint Paula Abdul. És enekenni fog nekünk, hogy az ellentétek vonzák egymást. Ez tiszta fizika.

System erről legyünk őszinték, jól énekelt. A hölgy nem más, mint Paula Abdul. Így van, félig meddig arab.

Paul Abdul és az Opposites Attract, és az ellentétek vonzák egymást. Ott már valami lángol. Hát remélem nem a konyhában ég semmi. Folytassuk akkor nem mással, mint Fancyvel. És jöjjenek a szerelem lángjai. Was just the beginning, and now the story continues. The return of Fancy. You know this song. Flames of love. Van szerencsém két hete élőben látni.

És a kis ördögöt csak említeni kellett, és meg is érkezett. Nagy puszi neked, Little Evil Devil. Hű, azt a mindenit. Megyünk tovább. Ha már szerelem, akkor egy dal a hölgyekről. Bár most Ken László fog jönni, és a Mary Ann, de ma még lesz dal egy-két hölgyről. Lesz még itt nekünk Bonnie, lesz még Mária. De először is hallgassuk meg a dalt Mary Ann-ről.

Ő volt Ken László és a Marianne. Na de Marianne, vigyázzál! Mert bizony-bizony a szerelem dől, sűrű a szőlő, még valaki bevisz a szőlőbe, mert bizony-bizony lassan szüreti idő, mert hogy érik a szőlő. Na ez üt, mint a kalapács.

Ők voltak a Delta, Érik a szőlő, egy Cisterna a remixben. Na és akkor azt mondják, hogy sok mindenük nincsen, csak a vörös hagyma. Hát kenyeret most én nem tudok adni nekük, de ha gondoljuk nincsen, csak a vörös hagyma. Hát kenyeret most én nem tudok adni nekük,

Ő volt Aaron Csupa és Little Sis Nora. Nem maga Captain Coke. És térjünk egy kicsit még vissza a retrózásra. Jön Bad Boys Blue! És ha már nem sikerült belvinni a szőlőbe, hát ez van, ilyen egy világ nélküled.

Ó, oh, Michel, na lett egy Michelünk is ma. Nem Michelin, hanem Michel. Románul Mihaela. Ők voltak a Bad Boys Blue és a World Without You. És akkor, hogy elnézem, még lesz egy-két eredeti, no, szóval most már kössétek fel a gatyátokat. Innen indul az igazi káosz. Jön Afronom és Timur Jana. Don, don, don. Egy kis török meg afro vonalokkal.

Kicsi Devil várhatunk, én ráérek. Jöhetnek a tippek. Hány centi is az én hajam?

Aflon és Timur, John ez volt a Don Don Don Turkish Afro House Mixben, de nem kell félni, a puritánusok sem fognak dalok nélkül maradni. Na, valahogy elmondtam ezt is. Jöjjön C-Block, és haladni kell tovább.

Na, kis ördög, megjött az első tipp. Bubu 81 tippelt, 1 cent is az én hajam. Lássuk valakinek a más tippje. Játszunk egy kis tipmixet.

a kis ördög azt mondja, hogy 3-5 centi. Wolf is tippel a háttérben, ő azt mondja 0,01 centi.

Duki dilime 6 sentinel tart. Igen, Little Devil. Dal végére elmondom, hogy kb. És az per kb. Mennyi. Mert hiába mérem meg, úgysem fogom látni. Past behind, 'cause that's the way it's done, so keep moving.

C-Block és a Gotta Keep Moving. Na és akkor jöjjön a válasz. Szerintem a legközelebb Wolfie volt. Na 0,01 centivel, nem másért, de épp szombaton nyirotkoztam. Én szoktam nyírni a saját hajamat. Nyírógéppel. Semmit nem teszek rá, csak úgy egyenesen levele. Legegyszerűbb séró. Könnyű karban tartani. Na de megyünk tovább. Jöjjön nem más, mint Captain Jack. És az Aiko Aiko, ez is egy kicsit feldolgozva. Aiko, Aiko!

mond. Így van, Wolfi, nyeltél tapasztalatot. Jó a tippelésed. Mehetsz lottózni. Ha nyersz, fele-fele. És közben Bíborka is megérkezett a Bitongyó Rádió chatfalára. Érezd jól magad itt velünk. Nagy puszit neked.

0: Künstler. Es sagt tief von meiner Herz, vielen Dank für euch.
1: Captain Jack és Aikwaikwai Tropical House Mixben. És akkor üljön még egy dal, ami ilyen össze-vissza. Először is az egyik előadó nem más, mint Corina, ő román. Jön Tony Couture, akit nem kell már bemutatni senkinek. Angol. És a dal pedig, hát szerintem olyan spanyol, portugál, valami hasonló. A dal címe nem más, mint Quieres una aventura?
2: Ay, papi chulo.

Corina és Tony Couture közös volt a Quieres una aventura? Hát kérlek szépen Ironella, az ott Tetko, én használom a kezemet, de Schwarzberg kb. Úgy, igen, kb. Akkor a hajam. Megyünk is tovább. Morgan Roxanne remixben jön a csend hangja. Na meg, Disturbed.

Ez volt The Sound of Silence egy Morgan Rocksman remixben 2025-ből. És hogy ígértem, lesznek még hölgyek, volt Marianne, volt Michelle, na akkor most jöjjön Bonnie, és nem jön egyedül. Uraim, ez van, Bonnie nincs egyedül, Bonnie mindig Clyde-dal szokott lógni.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Psillel. Music Party. Music Party.

0: házigazda, Daisy, Kocska Zoltán.
1: P. P. No.
2: No.
1: K.
2: K.
1: O.
2: O.
1: Pinocchio.
3: Kerozin Bonnie és Clyde és Spider Ghost Mixben. És bizony-bizony, olyan 25 perc, és jön hozzátok nem más, mint Kézi. Na meg a Music Party. És Kézi már a chatfalon vár mindenkit. Mi meg haladunk tovább egy kis Metallicával. Na de nem olyannal. Feldolgozva lesz, mert ez itten a káosz, nem mással, mint Ronival. Jön Enter the Sandman, Edgewell Fletcher és Reese Lowe bootlegben, csak is itt, a Bitangyo Rádióban.

a kis ördög megyen pihenni. Tudom, hogy Metallica van és jön az álom Manó, de nem azért jött, hogy menjetek aludni.

Metallica és Enter the Sandman, Joel Fletcher és Reese Low bootlegben. Megyünk tovább, maradunk még mindig egy kis ilyen rock módosításnál. Hol, hogy, mit, merre, hány méter? Jön Linkin Park, Somewhere I Belong, N4 és Ricky Remixben, csak is itt a Bitangyo Rádióban.

Linkin Park és a Somewhere I Belong. Menjünk is tovább, mert mindjárt át kell adjam a mikrofon Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. És akkor volt ma szó a szerelemről. Folytassuk egyenezen a vonalon egy kicsit. Jön Hathaway! Jön Kolozsvára is jövőre. What is love? Egy kicsit feldolgozva. Mert hogy ez itt a Bitangyó Rádió, és benne a zenei káosz a Ronnyval.

volt Hathaway és a What is Love 2017-ből Tomer Mizrahi remixben. Megyünk tovább. Jönnek is saxofon. És nem más, mint flő.

0: fast. Give it to me.
1: Ő volt Fleur East és a szaxofon. Megyünk tovább, még egy-két dal belefér. És utána jön az átok nem más, mint Casey hozza nektek a Music Party-t. Jöjjön Chroma és a Butterfly egy kicsit feldolgozva. És utána meghallgatjuk, mit mondanak Máriáról. Mert megígértem.

Na és akkor még egy dal, miatt elköszönök tőletek. Ahogy ígértem, jön Mária. Nem is akárhogy. Felkészítelek benneteket a Music Party-ra.

0: Thank you.
1: What scooter? Na meg a Maria Like It Loud. Bizony-bizony hangosan szeretjük a jó zenét, na meg a Bitangia Rádiót. Ők pedig már az NSYNC és a Bye Bye Bye. Mert hogy itt az idő, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangio Rádió chatfalán bírja még szusszal nem más, mint Nefertiti, Kata, Dutyi Dili, Csampás Rózi, Bubu 81, Biborka, itt van természetesen Kézi a következő két óra műsorvezetője, de meg a két állandó robotunk, Artu, Ditu és Bobby. Majdnem minden tudó AI. De ott a majdnem, az a kulcs szó. Itt vannak mindazok, akik a porboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek, ha minden igaz, Bill még szusszal Ironella, a kis ördög már elment aludni, System Error, na meg a többiek, és persze itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. Velem legközelebb, jövő héten kedden 18-tól 20 óráig. Hozom nektek a hajrázást. Addig is mindenkinek további jó szórakozást kívánok Kézivel, meg a Music Party-val, és természetesen a többi kollégáimmal is. Sziasztok!

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk.
1: Music Party. Music Party.

ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a B

Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. Retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party.

0: Varga Zoltán.
1: Nos hát akkor szeretettel köszöntök minden kedves Bitangyó Rádió hallgatót. Nosztalgia retro vadonatúj feldolgozásban ez a védjegye a Bitangyó Rádió kedesti Music Party című műsorának. Hát mert természetesen a mai estén is játszom majd az újabbnál újabb remixeket, a legsikeresebb retro dalokat, új köntösbe bújtatva, a már megszokott módon. Hát a műsor szlogenje, ha valaki még nem hallotta volna, vagy olvasta volna, hát sok minden más is elhangzik a műsorban, ami ennek vagy éppen annak látszik. Roni kollégámnak, szexi dalos pacsirtánknak köszönet a kellemes hangulatért és a jó muzsikákért. Köszönjük szépen, Roni! Nos, hölgyeim és uraim, a füleseket és a hangszorókat, ha eddig még nem lettek volna beízítva, most már tényleg be kellene ízítani, öveket pedig természetesen bekapcsolni, indul a Music Party. A mikrofonnál Kizikocska Zoltán, kellemes kikapcsolódást és zenehallgatást a Music Partyval.
2: Figyelem! A következő műsort!

Nos, hölgyeim és uraim, Pirate Boom 2026-os a dal, és az előadó a Boot Scooter Radio. Üdvözölni szeretném azokat, akik itt vannak velem a cseten egyenlőre, Nefertiti, Kata, Dutyidili, Csámpás, Rozi, Bubu 81, Bíborka, és Ronni kollégám is itt van még, ahogy szokta volt ezt tenni minden adásomnál, és köszönöm és hálás vagyok neked, Ronni, hogy mindig meghallgatsz.

És természetesen üdvözlöm azokat is, akik kintről hallgatnak. Hát két darab hallgatót tudok, hogy hallgat. Az egyik kedves Zsuzsi, a másik pedig Tóth Wolf Attila kollégám.

Tehát akkor elsőként Pirate Boom, ez volt a dal címe, az előadó pedig Boostuk Radio. A folytatásban pedig jön a Change the Desire és a Radio Rama.

Nos hát ugye az áramszolgáltatóknak parancsolni nem lehet. Egy pici áramkimaradás, és folytatjuk tovább. Ez volt a Chains to Desiration Radioráma. Egy feldolgozásban a Money for Nothing és a Dire Straits-től egy, hát mondjuk úgy, hogy female version, vagyis női verzióban halljuk a dalt.

0: Na figyeljetek, a cigány bemegy a DVD kölcsönzőbe, oda megy a pultoshoz, és azt kérdezi.
1: Hadd jobban egy olyan filmet, amiben a cigány lelövi a Rambót.
0: Hát olyan filmről az életemben nem hallottam.
1: Akkor adj olyat, amiben a cigány megveri a Schwarzeneggert.
0: Hát olyan film az biztos nem létezik.
1: Hát akkor milyen film valamiben a kölcsönzőben, ami a cigányokról szól?
0: Hát van itt olyan, amiben a cigánynak dolgozni kell, hogy megéljen.
1: Jaj, a

0: Bitangyó rádió.
1: A Music Party pedig folytatódik tovább. Remélem most már semmilyen baki nem következik be, igaz, Kata? És ez pedig már a Poker Face. Ti pedig a Music Partyt halljátok velem, Kézivel, Kocska Zoltánnal.

0: Lady Gaga és a Poker Face a Music Party-ban. A következő dal egy inspirációs dal lesz, mert már ilyen is van. Akik ezt a dalt készítették, inspirálódtak egy fancy dallal, melynek címe Flames of Love. És egy frappáns címet adtak neki, Flames of Love, Love Flames. Ez fog következni most.
1: Bitok, jó rádió.

Hát ez volt egy Flames of Love Live of Flames inspiráció, vagyis egy fancy inspiráció Flames of Love dalra. Na csak kinyögtem. A következő dalt szeretném a figyelmébe ajánlani kedves Tóth Wolf Attilának. És mindenkinek, aki kintről hallgat, küldeném ezt a dalt.

Közben megérkezett egy törzs hallgatóm is, ő Liza. Hát üdvözöllek, Liza, is sok puszit küldök neked innen, meg onnan is. Egyébként meg ez a flörcés, a helpless.

következő, érkezünk a csetre, Roli 40, vagy ha úgy tetszik, akkor Roli 40. Hát érezd jól magad, Roli 40.

0: Ez kérem szépen, hölgyeim és uraim, a Music Party és a Helpless és a Flirts ebben benne. 20 óra 39, 39, az még csak most lesz, 29 perc van. Az én nevem Kézikocska Zoltán, a következő dalban pedig Szia jön.
1: Ez a Music Party. Pitank Jó Rádió. Music Party. .com

Na, a következő dal pedig szóljon a csetre azoknak, akik itt vannak velem. CJ Cahuana az előadó. A dal pedig Caliento Davida.

0: dal címe Empower, az eladó pedig a Galezard Project and Company. A következő dal egy italo diszkó lesz, mégpedig feldolgozásban a 80-as évekből Frog in Spain, és az előadó pedig a Fake lesz. Nem Fake lesz, hanem Fake lesz. Ez volt az Empower és a Galezard Project Company. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 20 óra 40-es perc van. És ez a műsor minden kedden 8-tól 10-ig.
1: bitankyoradio.com.
0: Tehát akkor Frogs in Spain és a Fake.

Hát ezek voltak a békák spanyol országból, vagyis a Frogs in Spain. Az előadó pedig a Fake. Egy ismert dal jön a folytatásban is, már aki ismeri. 80-as évek megint csak. Aki nekünk ezt prezentálni fogja, a Stacy Q lesz, és az előadó, vagyis az a dal címe, ez volt, ez lesz az előadó. A dal címe pedig a Two Hearts, vagyis a két szív.

A repülő az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal a kapitány. Kedves utasaink, szélcsendes időben utazunk, az út felét már megtettük. Ha kitekintenek a jobb oldali ablakon, láthatják, mindkét motor működik. Ha balra néznek, láthatják, hogy a bal oldali két motor lángokban áll. Kérem, ne essenek pánikba! Nézzenek le az óceán mozdulatlan tükre felett, egy kis fehér foltot láthatnak. Az egy ejtőernyő. És én onnan beszélek?

to the Fart, ez a Stacy Q felvételének címe. Az én nevem Kézi Kocska Zoltán, 20 óra 50-es perc van, ez a Music Party minden kedden 8-tól 10-ig itt a Bitang Jó Rádióban.

következő dal pedig majd a 2000-es évekből jön. Nem tudom, hogy azokat már retrónak lehet-e számítani, de én szerintem igen. A következő felvételen Inna jön. És a meleg, vagyis a forró,

Inna és a Hat a Music Partyban. A folytatásban pedig a Factory 77. És invitálnak minket. Come on, everybody!

És hát nem tudom, hogy észrevettétek-e, a Xenia láz helyett azt énekli, hogy Parti láz. És hát nem tudom, hogy észrevettétek-e, a Xenia

0: Tehát ez volt a Parti Láz. Mármint a Xenia Láz egy picit másképp. És már meghaladtuk az első órát, 21:03 van, és ezt az órát mondjuk akkor kezdjük egy érdekes, hát inspirációs dallal megint csak, mert a Rammsteint inspirálta egy RDX nevezeti úriember, és a dal címe pedig majd a Living in America, az lesz.
1: Szíj csak egy marad, nyerészei!
0: Living in America és RDX.

És hát nagyon sok jó zenéje van a Zsuzsinak. Én adtam neki egy nevet, mert hát azt nem mondhatom be, hogy Zsuzsi Music, ahogy a YouTube-on van, hanem én adtam neki egy angol nevet, hogy Suzanne Treasure. Hát fordítsátok le. Úgyhogy az elmúlt percekben Suzanne Treasure dalát hallottuk Dancing in the Rain címmel. Ez pedig már egy inspiráció a Pretty Young Girl és a Bad Boys Blue-tól.

A trabantos elüti a kerékpárost. A vezető kiszáll, hogy segítsen a szerencsétlenül jártnak, akinek hát úgy néz ki, eltört a keze, közben így szól. Hát barátom, hogy magának milyen szerencséje van. Szerencsém? De még mennyire? Ha szabadnapos vagyok, ma szabadnapos vagyok, így, de munkanapokon viszont kamionnal járok.

0: És Bubu elköszön, úgyhogy jó éjszakát neked, Bubu. Köszönöm, hogy itt voltál. Pretty Young Girl, ez a Bad Boys Blue dala feldolgozva 2026-os köntösben. Nos, a következő dalnak csak annyi a címe, hogy Jabá, Jabá.
1: Ez a Music Party. Music Party.
0: Ennek a dalnak az előadója Bobby Summer.

0: Nos hát, kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, ez volt Bobby Summer és a Yabba Yabba.
1: Music Party Kékzivel Kocska Zoltánnal minden kedden este 8-tól egészen 10-ig itt a Bitangyó Rádióban.
2: bitangyórádió.com

0: Egy Kenny László inspiráció tonight. És Liza már ásítozik. Úgyhogy akkor a következő dal szóljon neki a csetre. Ébresztőként. Hát én csak remélni merem, hogy nem azért ásítozol Liza, mert unalmas a zene. Vagy éppen a műsor. Hát ez volt a Tonight, 21 óra 25-ös perc van. Úgyhogy akkor a következő dal szóljon Lizának, hogy ne aludjon el.
1: Bitangyó Rádió. Ha jót akarsz magadnak. Bitangyó Rádió. .com.
0: És ez pedig már a Fun Fun és a Lonely Feeling.

0: Hát ez volt a Fanfana Lowly Feeling. És ez még mindig a Music Party keddenként 8-tól 10-ig este. Én pedig Kézi vagyok, Kocska Zoltán. A következő dal pedig egy nagy kedvenc lesz, Kim White-tól jön a You Keep Me Hanging On. Egy picit másképp.
1: Ez a Music Party.

keep me hanging on, keep wide. A folytatásban pedig egy nagyon ismert dal. 2000-es évek, vagy ki, hát 2000-es évek, igen. 2000-es évek eleje pontosabban. Ők már Gurucsos Project és az Infinity.

0: Guru, Josh Project és az Infinity.
1: Bitangyó Rádió.
2: Ez a Music Party. Bitangyó Rádió.

Hát ezt a dalt gondolom nem is kell bekonferálni. De azért bemondom, ez volt a gyöngyhajú lány. Ennek a dalnak csak annyi a címe, hogy Wait, vagyis várj. És aki prezentálja nekünk, az Madame Claude.

21 óra 45-ös perc van, még talán három dal fér bele a műsoridőbe. Ez volt a Wait, és ez volt a Madame Claude. Következő dal egy mashup lesz. Mégpedig a Hypnotized on Ocean Drive, tehát két dal lesz egyben. Tehát akkor Purple Disco Machine és Duke Dumont.

Ez volt a Purple Disco Machine, Duke Dumont közöse, vagyis egy mashupban a Hypnotized és az Ocean Drive. Na most a következő dal egy Donna Summer dal feldolgozása lesz, amelynek címe Romeo, magyarul pedig csak a Romeo.

Nos, hölgyeim és uraim, 21 óra 52-es perc van, az utolsó dal jön, vagy az utolsó előtti dal, inkább úgy mondanám. És hát stílusosan fogok búcsúzni. Egyébként meg ez volt a Romeo és Donna Summer dala. Buonasera, ciao ciao!

Hát, hölgyeim és uraim, sajnos a kijelző már megint 21 óra 56-os percen, ami azt jelenti, hogy a Music Party mára is bezárja a kapuit. És hát számomra nem marad más hátra, mint hogy elbúcsúzzak. Köszönöm szépen a részvételt, különösen azoknak, akik itt voltak velem a cseten. Hát név szerint Nefertiti, Liza, Dutyidili, Bíborka és Roni kollégám, hálás vagyok nektek, hogy itt vagytok és hallgatjátok a műsort. Hát remélem, hogy mindenki megtalálta ebben a két órában azt, amit szeretett volna, vagy éppen jól éreztétek magatokat, vagy amit kedveltek, vagy amit már régen hallottatok. Köszönöm azoknak is, akik kintről hallgattak. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak köszönetet mondjak, és jó éjszakát kívánjak. Jövő héten ugyanebben az időben 8-kor újra találkozunk itt a Bitangyó Rádió étterében. Addig is vigyázzatok magatokra. Kézit hallottátok. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a B

Az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hadd hallgass.
6: Még több zene.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. It's so lovely when it's sunny.

go right. I dim the lights and think about you.

0: és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.